dɔfo deɛ wona mu nyinaa nyɛgyedeɛ wɔ wo nyankopɔn mu sɛ wo nyankopɔn wobɛma wawie ne wɔ.